0: Tus cantantes de música urbana favoritos, todos están aquí en Vida Urbana.
1: Saludos, hermanos y amigos de la Tierra Bella de Colombia. Te habla tu amigo Quest.
2: Saludos y bendiciones. Mi nombre es Harold Velázquez.
3: Nosotros somos Sion, Nación Santa.
4: Y bendiciones, mis hermanos. Soy Dr. P.
0: Todos ellos y sus mejores canciones los encuentras aquí en Vida Urbana. Somos Vida Urbana. Urbana.
5: Estación digital de CRB Radio.
0: Más vida, más play.
6: Órale, ándale, ándale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale,